Wajobolo kue munduro nekuk pendalin bakunin nom-noman ngamartawus kelepon surawan kira-kira.